0: la bolsa de moda, de novedad, pase de güerita.
1: Venga a ver, aproveche, mire, venga a ver, aproveche.
2: Ahí están los chiles, caballeros, niños, niños, cinco baros, cinco baros, señora, le voy a dar cinco pesos, señora, aprovecho, y da cinco pesos, cinco baros.
3: Regalo, remate, güera.
4: Se va de regalo, se va de remate, mira.
3: Aproveche, regalo, remate, güera.
1: Venga a ver, aproveche, 50
4: pesos. Regalo, regalo, se va de remate, mira.
1: 20 varas, 20 pesos, mira.
3: Aproveche, regalo, remate, güera.
5: Refrescos de lata 12, 3 por 12.
1: 15 pesos.
4: 100 varas. Se va de 100 varas.
1: Aquí se va a ver, aproveche, checa, checa, güera.
4: Se va de 100 pesos.
1: La boca abierta. Sí.
4: Se va de 20 varos.
6: 50 pesos.
1: Señora. Checa, checa.
4: Sí. 20 varos.
1: Señora.
3: Caballero.
4: 100 pesos.
7: Te regalo sí. Ya.
1: Te regalo, remate.
4: Fuera.
1: Fuera.
3: Caballero.
4: Sí. Se va de 20 varos.
8: Márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, márcale, már